ilitaka ukalimagani tusaktaka ukalimagani ilikuset sanayaga ukalimagani tusaumayaka ukalimagani apitsuktaka ukalimagani kinudunga ukalimagani tuksirapakka kinudunga ukalimagani ilitakka ukalimagani